0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

slágerek, magyar kedvencek, Fox Rádió Vajdaság.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek. Fox Rádió Vajdaság.

0: slágerek, magyar kedvencek, Fux Rádió Vajdaság.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: Ön az új Fox Rádiót hallgatja.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Ismerőjetek itt mosolyra kell hangolni.
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re. Fox. Vajdaság új rádiója. Mosolyra hangol.
2: I can I say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: de én már más vagyok nagyon.
1: Fox Radio 97,9 MHz. Izdavač Fox Media DOO. Žilinski Andreja 67 21220 Bečej, Srbija. Website foxradio.rs. Glavna i odgovorna urednica Monika Berček. Izvršavanje obaveza koje Fox Media DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 335.
2: A Vajdaság szívéből,
3: a Tisza mentéről.
2: És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel,
3: magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra.

0: olyat, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

0: mosolyra hangoljuk a Tisza mentét.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: ismerőjét, akit mosolyra kell hangolni?
1: Szóljon neki, hogy hangoljon a 979-re! Fox! Vajdaság új rádiója! Mosolyra hangol!

online, mobilon, a Vajdaság szívéből, a Tisza mentéről. És most induljon egy újabb óra a Vajdaság új rádiójában. A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel hangoljuk mosolyra. Ez